az nem is tényleg rövid, mint velem, de egyszer. Egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy fal, egy f